0: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: Mindenki fucked up. Mindenki fucked up. I go in the bunker. At the rope in the jungle.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: the end.
1: Woo! Yeah! Egy.
2: Rap, hip-hop, R&B, egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ma kezdődik a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztanyagközés kockázatát.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgárra gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg északkeleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes reggelt, kellemes ébredezést. A mikrofonnál Erpi, hét közepe van, vagyis szerda, és május 13-a. Csapjunk bele a következő 4 órába, illetőleg a mai első órámba egy magyar klasszikussal. A Subbass Monster, nincs nő, nincs sírás. Egy örök igazság itt a

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper reggelt kívánok. Menjünk tovább, érkezik a floridai Miami előadó, aki nagyon jó kis dallamos lágereket szokott csinálni, és a strandon is jó, klubba is, kocsiba, mindenhol. Jön a Whistle, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B.
1: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon érdekes kollab, amely viszonylag friss és egészen jól hozza a számokat, illetőleg nagyon szeretik a rajongók. Lil Wayne, Big X The Plug, illetőleg Jay Jones triója hozta össze, és érkezik a címadó dal, ami egyben egy műfaj, és mi is játsszuk, pörög a hip-hop. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96.4 Biz FM-en. Fuck the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és kellemes reggelt. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Tart még a lezárás a 20. kerületben Pest Erzsébeten, a Szent Erzsébet téren, úgyhogy a Pest Erzsébetiek, illetőleg az erre közlekedők egyelőre ezt a részt ne használják. Jön Future Drake kombója, az élet jó, life is good. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too tired.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik a Camptoni rap szamuráj, aki a nyelvével tud mély sebeket vágni máson, hogyha akar. Itt most nem konkrétan valakinek címézte ezt a dalt, úgy általánosságban a kritikát, de nagyon élik. Érkezik Kendrick Lamar és a 2024-es GNX album a napvilágot látó TV Off. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
9: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ma kezdődik a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmetszetés kockázatát.
9: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgárra gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg északkeleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper szerdát, a mikrofonnál Erpi. Egy picit lassulunk, egy melankólikusabb, ugyanakkor mély dallal megyünk tovább. Jön Pogány induló, Szirmai Marci, és a Lelkem nyugodj, itt a 96 Ibiza FM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek szép napot és kellemes reggelt kívánok. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Forgalomkorlátozásra kell készülnötek a 13. kerületben Angyalföldön, a Cserhalom utcában, illetőleg ennek környékén. Ez az info hasznos lehet. Jön Glorilla, és érkezik tőle a TGIF. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy olyan dal, amely tulajdonképpen átfogó mélységet ad a mai társadalomról és a különböző korosztályokról, illetőleg amellett, hogy az embereknek sokszor van pénze, sokszor céltalan és üres az életük. Ez különböző aspektusokba és fénytörésekbe állította a következő dal. Érkezik BSV Bajrex közöse, pörög nálunk a Lidokain, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Hivatalosan is megalakult az új kormány. Balaton-Mária fürdőn készült az idei Balatonfagyia. Napos, de szeles időnk lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog határon innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígér. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi deszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Megvan az idei Balatonfagyia, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén és a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton-Mária Fürdőn Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltja esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át működését. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B érkezik a brit hip-hop egyik feje és gyakorlatilag meghatározó alakja, Central Cee, kiegészülve az amerikai Lil Babyvel, és a közösük a Band for Band, itt a kedvenc rádiótokban.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Mindenkinek szép reggelt, Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Lezárásra kell készülnötök a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Lackovics utcában. Ez egészen sokáig így marad, úgyhogy egyelőre ezt a részt érdemes kihagyni. Jön Follow the Flow, anyám mondta. Itt a kedvenc rádiótokban szerdán is, a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: Spotify. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Hivatalosan is új kormánya van Magyarországnak. Magyar rendezőfilmje is verseng a Cannes-i aranypálmáért. Melegszik majd az idő a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
6: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
5: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szenzációs szerdát. A mikrofonnál Erti, magyar vonalra fogunk rá kanyarodni, méghozzá Kapuvár, illetőleg Újpest találkozására. Összeraktak együtt egy szókimondó és ugyanakkor utca klippet, ez nem más, mint SM Curtis közöse, és pörög tőlük a feldobott érme a kedvenc rádiótokban. Tudják.

0: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Száguldunk tovább, méghozzá két csinos és vagány lányjal, az egyik Karol G, a másik Nicki Minaj, és ők együtt aztán nagyon érzik a közös flót, meg a zenélést is. Jön a nagy sikerű Túszá, szerdán is, a kedvenc rádiótokban.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: 165 magasra nőtt, ellenben annál tehetségesebb, és az óriások közt tartják számon a hip hop játékában. Ő nem más, mint Kendrick Lamar, kiegészülve AZ Chicky-vel, és a 2024-es GNX albumról érkezik a Peekaboo, itt a 96.4 BFM-en. Na, ezt kapjátok ki.
2: Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Reformételeket kínáló éttermeket vizsgált a fogyasztóvédelem. Hazánkban körözött iraki férfit fogtak el Bécsben. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, a belülállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztanyagozás kockázatát.
3: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: What they talking about?
1: They talking about nothing.
0: What they talking about?
1: They talking about nothing.
0: What they talking about?
1: They talking about nothing.
0: What they talking about?
1: They talking about nothing.
0: Huh? They ain't talking about nothing. Hmm.
2: 90 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, Juhász Marci, Judo érkezik nálunk, és Sötét című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 90 Ibiza FM-en.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek csodás napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Félpályás lezárásra kell készülnötök Józsefvárosban, a 8. kerületben, a Kőris utcában. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok és fokozott óvatossággal vezessetek. Jön Belánó BSB közöse és a Bullshit. Itt a 96 BSZ FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 90.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
9: NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a honvédség. Kiválasztották az idei Balaton fagyját. Napos, de szeles időnk lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog határon innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígér. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi deszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Megvan az idei Balaton fagyja, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
10: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylalt esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
9: Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át működését. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg északkeleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

is hozzá tudtok szólni a műsorhoz. 0620 964 99 99. Nyáron valószínűleg jó pár helyen lehet látni majd Pifut turnézni. A Marics Petivel közösen érkezik addig is Pifutó szólóban a Változnak a helyek. Itt a kedvenc rádiótokban.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek csodás napot kívánok. Pusztulatba rakta a szakmát, amikor megjelent a következő dal. 2017. április 14-én 1 milliárd 140 millióan nézték meg eddig. Az Egyesült Államokban 17-szeres platinát csinált, világszerte pedig ennél is durvább számokat, és nagyon sok helyen nyitott első helyen a csártokon. Jön Travis Scott, Kendrick Lamar és a Goosebumps.
1: 7:30 I get those goosebumps every time.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Tart még a szerdai diszkó, hogy mindenki jól érezze magát a munka közben. Váltunk stílust és egyben nyelvet is. Érkezik nálunk A$AP Rocky, és pörög tőle a nagy sikerű Taylor Swift. Itt a Bass.

Base FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek kellemes napot kívánok. Mára elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, érkezik nálunk Doja Cat és a Paint the Town Red. Holnap reggel 6 és 10 között várlak titeket, szép napot, a mikrofonnál Árpit hallottátok. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Hivatalosan is új kormánya van Magyarországnak. Magyar rendezőfilmje is verseng a Cannes-i aranypálmáért. Melegszik majd az idő a napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: XFM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hát hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és hatalmas boldogsággal érkeztem meg hozzátok, hiszen a zenék fogják a közös nevezőt meghozni a napunkban, úgyhogy te is, én is érezzük Travis Scott-tól, hogy

96.4 Bass FM, Refif RMB. Na jó, látom, megint nem finomkodik. A Somebody-ban konkrétan Aliyah legendás Are You That Somebody refrényét flippelte meg, és a fanok szerint ez az egyik legjobb 2000-es évekbéli tribút mostanában. A videóklip ráadásul a saját húga rendezésében készült Jamaikában, és én azt vettem észre, hogy látó nagyon keményen ráült erre a soft, de mégis veszélyes vibe-ra. A kedvenc rádiótok online is szól, www.bassfm.hu, és gyertek mindig a 96.4-es FM-mel. A kedvenc rádiótokba szól a Somebody.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Cardi B ezzel a dallal konkrétan hadat üzen minden női rappernek, akivel évek óta megy a Sneak Diss játék. Több sor is Nicki Minajnak szól, és hát ezzel bebizonyítja, hogy ha beef van, akkor ő a

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a legjobb választást már ma is meghoztátok. Köszönjük, hogy velünk rádióztok. Gyertek akár online, akár az FM-ünkön. Én Faragó Janka vagyok, és a következő órában beletesszük Kendrick Lamar és SZA dalát ezelőtt.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop, R&B, Hősök, Digo és Tiba kombó érkezik. Konkrétan olyan, mint egy magyar repülőgép. A kommentelők rengetegen írják, hogy ettől a tracktől instant bejön a régi underground korszak és a panel nosztalgia. Nektek is?

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Ez a Bossman dal olyan, mint a patogós cukorka, sosem tudhatod, hogy mikor robban még egyet, most még aktív időszakát éli. Ez a Bass FM, Shake the Tess.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biz Kicsi.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a rajongók teljesen kinyúltak azon, hogy Central Cee végre összeállt egy amerikai A-listás rapperrel, Lil Babyvel. Sokan pedig azt mondják, hogy ez nem kollab, ez inkább erődemonstráció. Itt a Bass-en, a Band for Band.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, az ismeretterjesztő magazinokat az ember berakja a kosarába, és vannak olyanok, amelyek csak becsusszannak, mint például Valmarik és a Playboy. Reggelim,

0: is szoppos. Remélem, hogy jöttök velünk a folytatásban is, hiszen a legkirályabb magyar repek nálunk szólnak. Érkezik Pifu és Marics Peti a Svindlerrel.
1: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Svindler.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadvány az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb oviban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nocsak-nocsak, K. Kevin Old School Vibe-okra helyezte ezt a dalt, vele együtt pedig az R&B hangulat is megérkezik. Isten hozott, így

0: 96.4 Bass FM rapjével per NBA új éra a magyar rap korszakban. Belánó konkrétan ráült arra, ahol már nem a keménykedés a lényeg, hanem az aura. A kommentek alatt rengetegen hasonlítják a vibe-ot Playboy Cartier-hoz. Elfogadnám, Starboy.
1: Hát, kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: This is part of my whole day. Shit, if I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

96.4 BSFM, Repivel Perembi, a BSV következő dalánál az a durva, hogy eredetileg sokan poén tracknek hitték, aztán konkrétan generációs bulihimusz lett belőle, és Redditen, a kommentekben rengetegen írják, hogy nincs magyar házi buli, ahol ne ordítana fel ez hajnak kettőkor. A klip pedig teli van olyan belsős utalásokkal, amit a hardcore fanok még most is fejtegetnek. Beszállhatunk? A kedvenc rádiótokban érkezik a Hello!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Fent vagy lent, mi ott támasztjuk a napotokat, ahol kell. Én személyesen Faragó Janka vagyok, és Tomi Richmannel indulunk. Ez lesz a Million Dollar Baby.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Autódarú Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kedves hallgatók, önbevallásos alapon tartsuk meg az őszinteségi körünket. Nektek volt-e olyan időszak, vagy akár most élitek azt, amikor kifejezetten egy márka iránt voltatok elköteleződve? Most olyanra gondolok, ami konkrétan látszik is, hogyha hordjátok. Beton a filéfrek és Krúbi körbetükröt mutat az Off-White-nak.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, építsünk hidakat. Hogyha a nagyszüleitek nem tudják, akkor mondjátok el nekik, hogy a Bass FM-et hallgatjátok. Jobban meg kell rá a pite.

kaptam a csapdába. Hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit létfenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.1 Bass FM, Refifef, R&B, folytassátok a Bass FM-mel és Brida Biával együtt a rádiózást. Én most lépek, Faragó Jankának hívnak. Vigyázzatok magatokra, jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

96.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Annabella írt nekünk, hogy szeretne egy Tate McRae zenét. Én zárójelben megjegyezném, hogy nagyon szép neved van, és pörögjön neked a Tit for Tat. Itt a 96.7 BFM-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik hozzánk egy énekes nő, aki elmondása szerint gyerekkorában nagyon félénk volt, viszont imádott énekelni. Úgyhogy a 15. születésnapjára azt kérte a szüleitől, hogy vigyék el egy tehetségkutató castingra. Sikeres volt és meg sem állt a világhírnévig. Ő nem más, mint Camila Cabello, ez az I Love It Playboy Carival közösen a 96.4 BFM-en.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Szerintem senki nem gondolta, hogy a kutyaugatással cenzurázott csúnya szavak ekkora védjegyé válhatnak majd. Hogyha hallottad már a clean verziót DMX Party Up című trackjéből, akkor tudod, hogy miről beszélek. Érkezik hozzánk ő, a 96 Ibiza.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, néha elcsípni azért a napocskát is, legalábbis innen a stúdió ablakából ezt látom. Érkezik hozzánk Morjones, ez az Ára, a 96.4 BSFM.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0629499999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez Zsuzsótól a Sötét, a 96.4-en.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Central Cee megosztotta az Insta sztoriában a kedvenc notebookját, egy pici fekete füzetet. Azt írta hozzá, hogy ha ez a kezében van, akkor business módban van. Érkezik tőle is Hill Babytől a Band for Band, a Bass-en.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B, Zoli írt nekünk. Szia, Bia! Tegnap este ott voltam Nyíregyházán a bulitban, és teljesen megleptél, amikor játszottad a Gangsta's Paradise-t. Szeretném kérni, hogyha lehet. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatsz minket, örülök, hogy ott voltál tegnap, és annak is, hogy meglepett. Hatalmas kedvencem ez a zene, pörögjön itt is a 96.4.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy Dash Young Fly kollabbal, ami nem más lesz, mint az Ó Mamma, a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Jack Harlow és az egyik Grammy-díjas dala First Class a 96.4 BFM-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Laró egy Instagram sztorival sokkolta a rajongóit. Kitette, hogy az új albuma lesz majd az, amivel nyugdíjba vonul. Nos, azért reméljük, hogy majd még meggondolja magát. Ez tőle a Somebody, a 96.4.

0: Pénzközlekedés.
1: 9.4 Bész FM, Rap Hip Hub, R&B. Torlódáson az első kerületben a Fredrik-Born rakparton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ez a BSV-től a szavak nélkül a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Nézd rá.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A Rizzo Mord nem szerénykedett, amikor Kim Kardashiannek bókolt. A Notájban mutatom is a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Kendrick Lamar a TV Jobban inspirálta többek közt Monk Higgins és The Notorious B.I.G. munkásága is. Nem sokára pörgetem ezt a dalt, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Fly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Külföldi zenékkel, hazai zenékkel, olyannal, mint például a Papa, Destör és Azariától, a 94 Bass FM-en.

0: közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy beállt a Rákóczi út a 7. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, pörög neked cserébe a Diazmentától a méreg, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: all these temptations like the group from Motown. And I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Pár percre eltűnt Kendrick Lamar Not Like a című zenéje a YouTube-ról. Ezt egy külföldi rap magazin vette észre, és azt, hogy vajon miért történhetett, senki sem tudja. Pörög a dal a 96 Bass FM-en.
2: I see dead people.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Most pedig Revolution érkezik hozzátok, aki a pakpakkal indít, Destől, Young Flytól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek! Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, hogy tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Dash és Youngfly és Azaria 3-asa után. A tavalyi év egyik nagy dancehall slágerével, jó kis fenékrázó zenével jön Molly, Silent Eddie, Skilly Bang és egy gyönyörű Shensia. Ez pedig a Shake It To The Max című daluknak még hozzá a remix változata. Ezzel indulunk itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Jaberrel, tőle is Stars című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha két előadó között működik a kémia, akkor ilyen szuper dolog születnek, mint például ez a Pifu és Marics Peti dal, ez a Schwindler.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Bryson Tiller Whatever She Wants című dala után, méghozzá Azariával és Dessel, és egy korábbi dalukkal, aminek a címe Drogba. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Na gyerünk, srácok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kicsi lányjal, egy végtelen nagy tehetséggel. Őt úgy hívják, hogy Tyla. Először Water című dalával ismerhettük meg, de most itt van még egy kiváló sláger tőle, aminek a címe Push to Start. Ezzel megyünk tovább a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, Isten éltesse mai születésnaposainkat, Bálintot és Zsuzsit, akkor nektek szóljon K. Kevin és LL Junior Csavargó című dala itt a BSFM.

mentek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, továbbra is tart a lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Belánóval, tőle is Starboy című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

concerto. Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

964 Beats FM, Rappi Papár, NBA Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. BSVX szerelem című dalok után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább, és előző albumáról, a Scarlettről jön Pain the Tarret című slágere, itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Beats FM-en, legyen!

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak oktatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Divat és zenei mogullal megyünk tovább, ő nem más, mint Travis Scott, és tőle is 4x4 című dalaszól itt a kedvenc rádiótokban. Nagy erőn!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább Snoop Dogg és barátai után, most már magyar vizeken. A folytatásban érkezik Furacsé, BLR és Szakács Gergő, szerintem innen már tudjátok, jön a Follow the Flow, ez pedig Anyám mondta című dalok, itt a kedvenc rádiótokban.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot. Kanye West és Jamie Foxx után magyar vizeken jön Beton Hoffi, ez pedig Bagira című dala. Itt a kedvencem.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább Kendrick Lamar és a gyönyörű SZA Grammy díjas dalával, aminek a címe Luther, és a dal különlegessége, hogy egy régi mintát használ, egy régi soul R&B énekestől, Luther Vandross-tól. Szóval ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak.

96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, a folytatásban Manuellen megyünk tovább, és egy nagyon laza kis dallal, aminek a címe Zombie. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en.

0: Hip Hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: Más az anyuk a nevén.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Megyünk is tovább még hozzá Ági kérésére, Dessel, tőle is pörög, Vinny Pucim is lágere. Itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en. Na gyerünk!

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, By Alex és a Slap Icos című dalok után, most már külföldi vizeken érkezik A$AP Rocky egy eléggé flexelős dallal, aminek a címe Taylor Swift. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 94 BSFM-en.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Tupac All Eyes on Me című dalával. Ezzel búcsúzom tőletek ma estére, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en. Jó éjszakát, sziasztok!
1: Big side, new.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon komoly sztárgárdával. Érkezik Molly, Silent Eddie, Skilly Bang és Shensia. Tőlük is pörög a Shake It To The Max. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

színre tett rá a bal. Menekül feltartott kézzel a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek. 96.4 Beats FM. Rap

0: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
1: Hát kellett neki
0: megengedni,
2: hogy nem tudom, hogy nem tudom. Ez így nem mehet tovább.

0: kabátja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4.

0: FM 96.4 Bíz FM.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Pesten kívül is.
0: Base FM.

0: Bro, vágod?
1: Ez a 96.4
0: Peace FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B. Peace.
1: Peace.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kiss FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rám, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem